Lehet, tűnőség valami szóda, de mi ugyan van egy japánok valami szóda. Mihár, mi kolléni Mexikóg, Mexikóg, Monterrey, magad fanszás határa.